0: édes András!
1: Jaj! Ajós, de lelke duhatás, tiefo atleti!
0: Nije, becaj muzika čuje.
1: Jaj, valjana zbog počaka zgremište.